0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim 92. Jodin FM.

mindig csak nevettem. Bár a takaród lehetnék egy percig még, érezni akarom. Legyél megint az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék. Utolsó vacsorán a felt

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se, Radio Pulse. Dimjana 102, Jodin FM.

0: reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. 92.2 Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: koncsetze.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
0: Pulzus FM.
2: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Diodim FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Па. И один FM. Классное радио. В дорогу.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92 FM.

0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 90.2 и 1 FM. Классное радио в дорогу.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulz FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
1: «Гелікон» готел і étterem Яноші. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Helikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвалили.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Звістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
1: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
2: Kedves rádióhallgatók, a következőkben Görögkatolikus percek című műsorunkat hallhatják. Petrás László, Mezőgecsei görögkatolikus áldozópap gondolatai következnek.
0: Шановні радіослухачі, в ефірі передача «Греко-католицькі хвилини». Сьогодні ви почуєте роздуми Петра Шласло, греко-католицького священника села Гече. Залишайтеся з нами.
3: Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké. Kedves testvérek, a pünkösd utáni napokban és ezen a héten megemlékezünk arról, hogy hogyan jelenik meg a Szentlélek az embernek az életében, és hogyan képes minket vezetni arra, hogy megszentelt életet, Istennek tetsző életet tudjunk élni a hétköznapjainkban. Görögkatolikus egyházunkban a ránk következő vasárnap, amely május hónap utolsó napján az utolsó vasárnap lesz, az azoknak van szentelve, akik már elnyertik az üdvösséget, és az Istennek az országában vannak. Minden szentek vasárnapjának nevezzük, amely lehet egy kicsit érzékeny a mi fülünknek, mert minden szentekre általában a november elejé időszakban szoktunk megemlékezni, amikor kimegyünk a temetőbe, és megemlékezünk elhunyt szeretteinkről. Az egyházunk arra tanít minket, hogy a Szentlélek képes a mi életünket az Istenhez fordítani, felismertetni bennünk azoknak a lehetőségeit, hogy az ember hogyan válhat akár szentté az életében, vagy hogyan indulhat meg a változás útján, és követheti azoknak a szenteknek az életét, akik már végigjárták az élet rögös útjait, és az elesésből felemelkedtek, és követték Krisztus tanítását. És ezen a vasárnapon, amely most következik, rájuk emlékezünk, és az ő életükből próbálunk erőt meríteni, és fölismerni azt, hogy a Szentlélek minket is akar vezetni arra, hogy a földi életünkben is próbáljuk megtalálni ezt az utat, amely valóban az Isten felé vezet és irányít minket. És én úgy gondolom, hogy minden szentek vasárnapján különös öröm tölti el az egyházat, mert nem a halált ünnepeljük, mert nem a temetőkről szól ez a nap elsősorban, hanem az örök élet reményéről. Mert azokról emlékezünk meg, akik már célba értek. Azokról a szentekről, azokról az üdvözültekről, akik az Isten örök szeretetében élnek már most. És nagyon fontos megértenünk, hogy a szentek nem valamiféle távoli, tökéletes emberek voltak, akik soha nem hibáztak, küzdöttek, sírtak, féltek, elestek. Voltak közöttük egyszerű családapák, édesanyák, de voltak közöttük betegek, fiatalok, idős emberek, munkások és tanult emberek egyaránt. Nem attól lettek szentek, hogy hibátlanok voltak, hanem attól, hogy újra és újra a bűnbánat által visszataláltak az Istenhez. A világunk ma gyakran azt sugallja, hogy az emberi értéket, azt a siker, a pénz, a külseje vagy a teljesítménye adja. A szentek élete nekünk azonban mást mutat. Arról, hogy az emberi igazi nagysága az a szeretetben van. Abban, hogy tud-e irgalmas lenni, hogy tud-e megbocsátani, és hogy tud-e másokért élni. Jézus Krisztus a boldogság mondásokban azt mondja, hogy boldogok a tiszta szívűek, boldogok az irgalmasok, boldogok a békesség szerzők. Milyen különös és milyen izgalmas. Mert a világ szerint sokszor nem ezek az emberek a sikeresek, de Jézus mégis azt mondja, hogy ők az igazán boldogok, mert közel vannak az Isten országához. Minden szentek vasárnapja ezért nem csak egy emlékezés, hanem meghívás számunkra. Meghívás arra, hogy mi is a szentség útján járjunk. Talán azt gondoljuk, hogy hát én nem lehetek szent, mert bűnös vagyok, mert nap-nap mellett hibázok, mert nap-nap mellett nem követem Krisztus tanítását, de mégis ebben akar minket megerősíteni, nem csak az egyházunk, hanem maga a Szentlélek is, hogy nem rendkívüli dolgokba akar minket belevezetni, hanem az egyszerű hétköznapokban, az egyszerű apró cselekedetekben kell valamiképpen követni Krisztus tanítását és beleépíteni az életünkben. Mert amikor türelmes vagyok a családommal, amikor becsületes maradok még a nehéz helyzetben is, vagy amikor imádkozom, akkor is, amikor nagyon fáradt vagyok, akkor én úgy gondolom, hogy ezek azok a pillanatok, amelyekben föl tudom fedezni, hogy annak az útján járok, amely valóban az Isten felé, a szentség, a szent élet felé vezet engem. Mert ezek a pillanatok, vagy a szentségnek ezen pillanatai apró, egyszerű döntéssel kezdődnek. És ma különösen vigasztaló számunkra, hogy a szentek közössége az élő valóság. Azok, akik előttünk jártak, nem tűntek el. Imádkoznak értünk, kísérnek bennünket. Az egyház nem csak a földön él, hanem összeköti az eget a földdel. Amikor gyertyát gyújtunk a szeretteink sírjánál, akkor talán érezzük azt, hogy milyen fájdalom van belőlünk, a hiánynak a fájdalma, de benne kell, hogy legyen az örök találkozásnak a reménye, mert Krisztus feltámadt, megnyitotta számunkra az örök élet kapuját. Ez a nap arra emlékeztet minket, hogy van célja az életünknek, nem a mulandóság, nem a félelem, nem a temető, nem a sír az utolsó szó, hanem az Isten kiáradó és nagy-nagy szeretete. Kérjük ma ezért a szentek közben járását, hogy legyen erőnk a hitben, megmaradni a szeretetben, növekedni, és egyszer, hogy mi is el tudjunk jutni abba az örök hazába, boldogságba, ahol már minden könny eltöröltetik, és ahol az Isten lesz minden és mindenben. Amen.
2: Kedves rádióhallgatók, Görögkatolikus Percek című műsorunkat hallhatták. Petrás László, Mezőgecsei görögkatolikus áldozópap gondolatait hallhatták.
0: Шановні радіослухачі, сьогодні у передачі «Греко-католицькі хвилини» ви почули роздуми греко-католицького священника села Гече Петра Шласло. Дякуємо за увагу. Звістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
1: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
4: Műsorunkat a Beregszászi Görögkatolikus Esperesi Hivatal támogatta.
0: Передача за підтримки Берегівського угорськомовного греко-католицького деканату.
5: FM 92.1 Pulzus Rádió.
6: Pulzus Rádió. Pulzus Rádió.
7: Pulzus Rádió.
8: Rádió Pulz FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szép jamasztatva, Iodin FM.
1: Klassne radio, v dorohu.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Bírta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a beregszászi református templomból. Igét hirdett Csernyiga Gyula, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Черніга Дюла, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами!
2: Кегелем нікунк іш бекешіг. Істен тіле ми меннєї атянктол. És az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Dicséret, dicsőség, magasztalás egyedül csak téged, illet örökkévaló Istenünk, mert tiéd minden hatalom, mert te teremtettél minden láthatót és láthatatlan, és a te bölcsességedben van elrendezve, elrejtve az időknek minden titka, az is, ami volt, elmúlt, és az is, ami még előttünk áll. És kérünk, Urunk, hogy hadd tudjuk magunkat meghajtani nagy alázattal és engedelmes szívvel a te bölcsességed előtt és a te akaratod előtt. Még akkor is, hogyha ebbe sokszor nehéz belenyugodnunk, hogyha sokszor nehéz felfedeznünk ebben a te atyai szeretetedet, ha sokszor nehéz meglátni benne, hogy hogyan és miképpen akarod te mindezek által a mi javunkat formálni. Kérünk, hogy ajándékozz meg reménységgel, valódi reménységgel, arra nézve, hogy minden a te kezedből jön, és minden a te kezedben van, és te mindent akarsz a mi javunkra formálni. Hadd lássuk így az életünket, és hadd lássuk így a körülöttünk zajló eseményeket, hadd lássuk így atyafiainknak az életét, azzal a reménységgel, azzal a hittel, hogy te munkálkodsz szüntelenül a te lelkeden keresztül. Így kérünk, Urunk, a mai reggelen is, hogy munkálkodjon a te lelked. Szólítson meg bennünket, tanítson. Ha szükséges, akkor megfedjen, de mindenképpen vezessen az örökké valóság útján, vezessen a te igazságodban, a te megismerésedben. Jézus Krisztusért, ami megváltó Urunkért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Pál apostolnak a Rómaiakhoz írott leveléből szeretném felolvasni a 15. résznek a 14. versétől kezdődően a 21. versig. Amíg Isten igéjét felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket, foglalják el a helyüket. A megnevezett helyen Pál apostolnak a Rómaiakhoz írott levelében a 15. részben a 14. verstől kezdődően a 21. versig így szól hozzánk Isten igéje. Én pedig, szeretteim, magam is meg vagyok győződve arról, hogy ti is telve vagytok jósággal, telve a teljes ismerettel, és hogy egymást is tudjátok tanítani. Ám kissé merészebben írtam nektek, mint egy emlékeztetve titeket a ma kegyelem alapján, amelyet Isten adott nekem arra, hogy a pogányokért legyek Krisztus Jézusnak szolgája, és végezzem az Isten evangéliumának a papi szolgálatát, hogy a pogányok áldozata a Szentlélek által megszentelt és kedves legyen. Krisztus Jézusban tehát van okom a dicsekvésre Isten előtt, mert semmi olyanról nem mernék beszélni, amit nem Krisztus tett én általam a pogányok megtéréséért szóval és tettel, jelek és csodák erejével, a lélek ereje által, úgyhogy Jeruzsálemtől kezdve egészen Illíriáig mindenfelé hirdettem Krisztus evangéliumát. Eközben pedig azt tartottam becsületesnek, hogy az evangéliumot nem ott hirdettem, ahol Krisztusért, ahol Krisztust már ismertétették, hogy ne idegen alapra építsek, hanem ahogyan megvan írva, meglátják őt azok, akiknek még nem hirdették, és akik még nem hallották, azok megértik. Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket a mai reggelen. Pál apostolnak a munkásságát, munkásságának gyümölcsét foglalja itt össze, nagyon egyszerűen, nagyon röviden, és azt a területet, amit az Isten igéje, az Isten kijelentése számára, az ő megítélésében, az ő felfedezésében, az ő megértésében neki szánt. És ezzel kapcsolatban, kedves testvérek, érdemes, hogy általában a szolgálattal, a szolgálatra nézve nekünk is kapaszkodókat találnunk ebben az ige részben, hiszen a megelőző ige szakaszok sokkal inkább egy gyülekezeti egységet, egy gyülekezeti közösségnek a megalkotását készítette elő. Most egy egészen személyes, hangvételű, önmagára vonatkozó isteni kijelentést ad a római gyülekezet elé, amelyben mint egy példát mutat arra, hogy hogyan harcolt meg azért, hogy az Isten őt vezesse, mi az, amiben megtalálta az Isten vezetését, és ez hadd

ezekről az emberekről, akikkel nem is találkozott, akiket nem is ismer, akikről sok mindent hallott, és akiknek az okulására, tanítására egy nagyon hosszú levelet írt, és talán az egyik legfontosabb újszövetségi levelek egyik a római levél. Mégis mély meggyőződéssel, mély reménységgel van e felé, a gyülekezet felé. Azt mondja nekik, hogy meg vagyok győződve arról, hogy ti is telve vagytok jósággal, telve a teljes ismerettel, és hogy egymást is tudjátok tanítani. Meg vagyok erről győződve. És talán az első kérdés, amit szabad önmagunknak feltenni, hogy lehetünk mi ennyire biztosak olyan emberek felől, olyan embereknek az élete felől, akiket nem is ismerünk. Lehet-e ilyen mély meggyőződésünk mások felől, vagy talán jobb lenne, hogyha az előző fejezetek, az előző verseknek a szóhasználatánál maradnánk, és a reménységet emelnénk ki. Mert Pál apostol nagyon sokat beszélt a reménységről is. A reménység Istene tartsa meg benneteket. És ebben talán könnyebben is tudnánk belenyugodni, könnyebben tudunk megbékélni azzal, hogy jó reménységgel vagyunk egymás felől. Jó reménységgel vagyunk egymás felől, hogy a másik megérti, a másik meghallja azt, amit mondani szeretnék, azt, amit az Isten igéje, az Isten lelke, az ő szívére szeretné helyezni. Jó reménységgel vagyunk arra, hogy ezt, akinek kell, meg is hallja. Pál apostol azt mondja, hogy meg vagyok erről győződve. Meg vagyok győződve, hogy ti, mondja a gyülekezetnek, és hadd szólítson meg ebben most meddünket is az Isten igéje, meg vagyok győződve arról, hogy ti telve vagytok jósággal. Telve vagytok minden ismerettel. Minden ismerettel. És képesek vagytok egymást, tudjátok egymást tanítani. És már itt a következő mondatban érzi azt, hogy ez azért egy nagyon erős kifejezés, és azt mondja, hogy hát merészen írtam nektek, és valóban ez egy nagy merészség. Nagy merészség úgy odaállni egy gyülekezet elé, úgy elmondani ezeket a szavakat, meggyőződéssel, nem reménységgel, meggyőződéssel elmondani, hogy én hiszem, én tudom, hogy ti bennetek munkálkodik az Isten lelke, és hiszem, és tudom, hogy ti bennetek az Isten lelke azt akarja kimunkálni, hogy ti telve legyetek jósággal, ismerettel, egymás felé felelősséggel. Meg vagyok győződve. Meg vagyok győződve. És az előző igeszakasznak a fényében, a tegnap igeszakasznak a fényében azért érezzük, hogy vannak ott feszültségek. Nem véletlen, hogy úgy kezdődik a 7. versben, azt emelik ki különösen Pál apostol, hogy fogadjátok be egymást. Nyilván azért mondja ezt, mert nem így van. Mert ott vannak az ellentétek, ott vannak a személyes konfliktusok, ott vannak a vallási, nemzetiségi, tisztasági kérdések egy gyülekezeten belül, hogy mi tiszta, mi nem tiszta, ki miben hisz, ki miben nem hisz. És a tanításokon keresztül, ami megfogalmazódik az előző fejezeteken keresztül, ahogyan Pál apostol kibontja, hogy hogyan ne ítéljétek meg egymás hitét, meg az erős hordozza a gyengét. Érezzük azt, hogy van ott, miben még fejlődnie, tanulnia ennek a gyülekezetnek, és mindegyiknek. Nekünk is, nekik is. Van még miben fejlődni. Van még mit okulni, tanulni. Van még miben engedni, hogy az Isten lelke formálgasson bennünket, rávilágítson a saját hiányosságainkra, mások hiányosságaira. De merészen, hadd mondjam én is, hadd idézzem újra Pál apostolnak ezeket a szavait, hogy én meg vagyok győződve, hogy telve vagytok jósággal, telve vagytok ismerettel. És azért ragaszkodom ehhez a kifejezéshez, és azért ragaszkodom az ige ilyen értelmezéséhez, magunkra nézve, hangsúlyozom, magunkra nézve. Nem a római gyülekezettel vagyok én ilyen meggyőződéssel. Rólunk, rólatok. Mert ha nem, akkor ugyan mi értelme? Ugyan mi értelme, ha nem hiszem el, hogy az Isten lelke el tudja bennem, és el tudja bennetek végezni azt, hogy telve legyetek jósággal, hogy telve legyünk ismerettel, hogy tudjuk egymást tanítani. Ha ezt elengedjük, ha ezt

0: engedjük kicsorogni a kezünkből ennek a bizonyosságát, hogy az Isten tud munkálkodni általunk, és az Isten lelke akar munkálkodni közöttünk, akkor mi értelme van? Akkor ez csak emberi próbálkozás, emberi törekvés, emberi igyekezet. És olyan, amilyen. Hol jól sikerül, hol rosszul, hol ott vannak a konfliktusok, hol nagyon is megfojtanak ezek a konfliktusok bennünket, hol elveszítünk embereket, hol jönnek újak. De a meggyőződés, amiről Pál apostol beszél, az kell, hogy sokkal mélyebb értelmet adjon saját szolgálatunkra nézve. És nem csak az igei szolgálatra, hanem mindannyiunknak a szolgálatára nézve. A meggyőződés, hogy az Isten lelke azt, amit kell, elvégzi Krisztus napjára. Bennem, bennetek. Hogy telve legyünk jósággal, igazsággal, ismerettel, kegyelemmel, szeretettel. És azért is fontos ennek a meggyőződésnek a jelenléte, ami úgy gondolom, hogy több, mint reménység. Bár Pál apostol azt mondja, hogy azt, amit lát az ember, azt miért remélni. Azért fontos ragaszkodni ehhez a meggyőződéshez, mert formál bennünket, engem, aki mondom, és formálja azt, aki hallja. Formál bennünket az, hogy az Isten igéje, milyen látással van rólunk. És református szokásainkhoz hűen nagyon sokat beszélünk a bűnről. Helyesen. Megvan a helye. És nem véletlen az, hogy a KT-nk felépítésében az első ismeret, amit az öntudatos reformátusnak fel kell fedezni, és meg kell érteni, az, hogy ő bűnös, nyomorult ember. Hogy innen indulunk. Tehát amíg ezt nem tudom őszinte szívvel bevallani, megismerni, addig nem is tudok ennél tovább lépni, nem is tudom ezt átlépni. Mert a másik az, hogy tudom, hogy ebből a nyomorúságból az Isten szeretetében, Jézus Krisztus áldozatával van szabadulásom. Tudom, hogy van szabadulásom. És ebben a szabadságban élhetünk. És egy hálaadó élet lehet a miénk. Egy hálás élet, amelyben ott kell, hogy legyen annak a meggyőződése, hogy milyenné válunk. Az Isten nem arra tekint, amilyenek vagyunk. Rég rossz lenne nekünk, ha az Isten csak arra tekintene, amilyenek vagyunk, amit már letettünk az asztalra, hogy én ezt elértem. Én ezt tettem. Én ilyen kiváló vagyok, és ilyen kiváló munkát végeztem, hogy Pál apostol is majd később dicsekszik, hogy mi mindent tett, és halljuk meg, hogy mit mond. Ha dicsekszem, Krisztussal dicsekszem. Azzal, amit Krisztus tett általam. Nem azzal, amit én. Nem az a fontos, hanem amit Krisztus tett általam. Amit Krisztus tesz általunk, és amit Krisztus végez el bennünk. Azzal érdemes dicsekedni, és azt érdemes meglátni. És jó azzal a reménységgel lenni, hogy az Isten mindannyiunkban el akarja végezni, ki akarja munkálni azt, hogy formálódjunk az ő fiának képére. És ha merészen szólok is, mondja az apostol, ha a kisé merészen is szólok nektek, emlékeztetni akarlak benneteket arra, hogy az Isten elhívása, az Isten szabadítása, az e felé terelget bennünket. Nem lehet megállni, nem érdemes megállni félúton, hanem felfedezni az Isten szabadításának teljességét. Azt az életet, amit az Úr nekünk szán. Nekem, neked, valamennyünknek. Hogy mindenki a maga helyén, a maga szolgálatában legyen meggyőződve, és legyen teljes reménységgel arra nézve, hogy az Istenét ott használni akarja. Hogy az Isten ott használni tud bennünket. Azért, hogy terjedjen az ő igéje és az ő országa. És érdemes még itt arról is beszélni, hogy Pál apostol arról nyilatkozik, azt mondja, hogy az Istentől kapott kegyelmi ajándéka az, hogy ő a népek és a pogányok között hirdetheti Jézus Krisztust. Az Istentől kapott kegyelmi ajándék. Mert nem elég a vágyakozás, ami talán sokszor megvan bennünk. Nem elég az odaszállás, hogy én akarom szolgálni. Akarom szolgálni az Urat. Akarok Krisztus katonája lenni ebben a világban. Krisztusért harcolni ebben a világban. felismerni, hogy mi az, amit az Isten kegyelmi ajándékként nekem adott, és mi az, amiben, amilyen szolgálatban engem elhívott. Ahol az én helyem van. Amit rám bíz. Amiben a helyemre kerülhetek. Nem elég, hogy legyen bennünk buzgóság, hanem legyen bennünk meg annak a kegyelmi ajándéka, hogy én felismerem, hogy az, ahol most vagyok, ahová az Isten állított, az az én helyem, és ott az Istennek minden kegyelmi ajándékával rendelkezem ahhoz, hogy azt a szolgálatot, amiben az Isten engem forgolódni akar látni, azt el is végezzem. Hogy telve legyek minden ismerettel, hogy telve legyek azzal, hogy tudjuk egymást tanítani jósággal, szeretetben. És érdemes itt talán újra csak magunknak szegezni a kérdést, hogy azt, amit kaptunk, azzal tudunk-e úgy élni, hogy az kedves legyen az Istennek. Azt, amit kaptunk talentumként, lehetőségekként, azt, amit kaptunk az Isten kegyelméből, azzal tudunk-e úgy élni, hogy az kedvessé váljon, kedvessé legyen az örökkévaló Isten színe előtt. Amit elvégzünk a mi szolgálatunkba, az vajon megszentelt, és kedves lesz-e. Így olvassuk az apostolnál, így beszél erről, hogy a pogányokért legyek Krisztus Jézusnak szolgálja, és elvégezzem az Isten evangéliumának papi szolgálatát, hogy a pogányok áldozata a Szentlélek által megszentelt és kedves legyen. Mindennek a vége, az én szolgálatomnak a vége. Felismerem a szolgálatomnak a helyét, felismerem a szolgálatomnak a mikéntjét, és törekszem arra, hogy az kedves áldozattá legyen, kedves és odaszentelt áldozattá legyen az Isten előtt. Mert sokszor elmegy a szolgálatunknak, a törekvésünknek jelentős része azzal, hogy talán nem is abban a szolgálatban vagyunk, amiben az Isten meg akar bennünket szólítani. Olyan sok okot tudunk, ami miatt leragadunk egy-egy szolgálatnál, mert ez fontos, mert ez ránk bízták, mert nincs más, aki megcsinálja, vagy éppen azelőtt a tanástalanság előtt vagyunk, hogy olyan sok szolgálati lehetőség van, és azt sem tudom, hogy melyiket választom, hogy mibe kellene belefognom, mi az, amiben nekem jelen kellene lennem, nem tudunk választani. És a mai ige szakaszban Pál apostol példáján fedezzük azt fel, hogy el fogja végezni, el tudja végezni az örökkévaló Isten azt, hogy mindenki a maga kegyelmi eszközével a maga szolgálatába beálljon. Megértse, felfedezze, hogy hová hívta el az Isten, és kívánom, hogy ezt végezze is el az Isten lelke valamennyiünkben. Az Isten maga akarja ezt elvégezni a lelke által, hogy a mi szolgálatunk az, amiben az Isten dicsőségére akarok élni ebben a világban, az megszentelt és kedves legyen. És nem utolsó sorban, Pál apostolnak a példájában, abban öröme legyen az embernek. Öröme legyen abban a szolgálatban, amit az Isten rábízott és kegyelmi ajándékként neki ajándékozott. És itt fontos megjegyezni Pál apostolnak a szavát, hogy ha dicsekszem, akkor azzal dicsekszem, amit Krisztus tesz általam. Amit Krisztus tett általam szavakkal, tettekkel, jelek és csodák erejével. Hogy az Isten adja a megerősítését annak, hogy az, amit te csinálsz, abban ott van az Isten lelke. Ott van az Isten lelkének a vezetése. Szavakban, tettekben, eseményekben, jelekben, csodák erejével. Az ember megtapasztalja azt, hogy a helyén van. És nem hiába való az ő forgolódása, nem hiába valóak a szavaid, azt, amivel szolgálsz az Úrnak, hanem maga az Úr jelzi vissza azt, hogy te a helyeden van, és azt teszed, abban a szolgálatban vagy, ami kedves az Istennek. És az, arról is beszél az apostol, hogy nem ismerne olyan dologról beszélni, amit ne Krisztus tett volna. Tehát lehet emberi törekvésünk nagyon sok mindenben, amit jónak és helyesnek ítélünk. Csak lássuk meg Pál apostolnak az életén, Pál apostolnak a szolgálatán, hogy ő arról beszél, hogy csak az érték, és csak az marad fontos, amiben ott van az Isten pecsétje. Amin ott van az Isten pecsétje. És hadd kérdezzem meg ma az Isten igéje tőlünk, hogy mi ennek látjuk mi a saját szolgálatunkat. Mindannyiunktól. Ha Pál apostol ezzel a meggyőződéssel van, ezzel az erős reménységgel, hogy ti mind telve vagytok jósággal, ismerettel, és képesek vagyunk egymást tanítani, és képesek vagyunk az Isten országát építeni. A helyünkön vagyunk, meggyőződésesen mondja ezt Pál apostol, több, mint egyszerű csak reménység. És hadd legyek én is ilyen merész, mint Pál apostol. Akkor hadd kérdezze meg az Isten igéje ma tőlünk, hogy ott vagyunk ebben a szolgálatban. Felfedezzük a saját életünkben, hogy mi szolgálunk a Krisztusnak. Imádságban, alkalmakon, apró segítségekkel ott vagyunk-e az Isten szolgálatában? És látjuk-e azt, ahogyan az Isten lelke megpecsételi, megszenteli szavak, tettek, jelek és csodák erejével azt, amit mi teszünk, azt, ami a mi szolgálatunk? Látjuk-e azt, hogy az Isten lelke velünk együtt munkálkodik, vagy hadd fordítsuk meg ezt egy hitelesebb és teológiailag igazoltabb a kép, hogy mi tudunk együtt munkálkodni az Isten lelkével. Mi együtt tudunk munkálkodni az Isten lelkével. És végül Pál apostolnak az záró gondolata az az, hogy azt tartottam becsületesnek, hogy az evangéliumot ne ott hirdessem, ahol Krisztust már ismerik, hanem maga vág utat magának. Maga indul el azzal a felruházott kegyelmi ajándékkal, mivel az Isten őt elhívja, és mondja, és jelöli ki számára a szolgálati lehetőséget. A szolgálatnak a teljességét, a szolgálatnak a terét. Mindenkinek meg kell találni a saját útját. És azt mondja az apostol, nem lehet idegen alapra építeni. Megfontolandó az igének ez az útmutatása is a mai napon számunkra. Nem kell úgy csinálni, hogy mások csinálták. Nem kell abban a szolgálatban lenni, úgy, abban a formában szolgálni Krisztust, ahogyan mások csinálják. Lehet, nem bűn, nem hiba, de ha azt érezzük, hogy az Isten másat akar, ha abban találunk örömöt, hogy másképpen szolgálunk az örökkévaló Istennek, akkor szabad új utakat találni. Azt mondja az apostol, hogy nem is tartottam becsületesnek, hogy az evangéliumot ott hirdessem, ahol már hirdetve volt. Nincs körülöttünk elég ember, aki nem hallott még az evangéliumról. Nincs körülöttünk elég nyomorúság, nincs körülöttünk elég megtört élet, hogy azt gondoljuk, hogy már nincs helye az én szolgálatomnak, a te szolgálatodnak, a mások felé, hogy hirdessük Krisztust. És szabad másképp gondolkodni, szabad más utat találni arra nézve, hogy embereket mentsünk, hogy embereket ismertessünk meg az Isten szeretetével, Jézus Krisztussal. Nem úgy kell csinálni, nem feltétlenül úgy kell csinálni, ahogy csinálták 20 éve, 100 éve, hanem új utakat szabad építeni, új utakat szabad találni. És úgy gondolom, hogy ebben nagyon fontos dolog az, hogy imádságban elkérjük, hogy hogyan és miképpen akar és tud bennünket használni az örökkévaló Isten. És figyelnünk kell Krisztusra, és az ő szavát követni. És azt tenni, amire ő ad kegyelmi ajándékot, ami az ő jelenlétével és lelkével megpecsételődik. Amikor felfedezem azt, hogy áldás van azon, amit teszek. Azon, ami az én szolgálatom. És kívánom, kedves testvérek, hogy így vezessen bennünket, és így tanítson bennünket ma az Isten igéje, az Isten szent lelke, hogy eljussunk arra, hogy mi magunk is felfedezzük a saját szolgálatunkat, a saját életünknek beteljesedését, kiteljesedését. Mert Pál apostol ezzel a reménységgel, ezzel a merészséggel és ezzel a reménységgel, ezzel a meggyőződéssel van a római gyülekezet felé, és hadd legyen az áthallás a mi időnkre és a mi életünkre, hadd legyünk ugyanilyen látása önmagunkra nézve, a saját gyülekezetünkre nézve. Hogy minden, ami szükséges nekünk ahhoz, hogy beálljunk a szolgálatba, hogy megtaláljuk a helyünket a szolgálatba, az adott. Telve vagytok jósággal, telve vagytok ismerettel, mindent megadott az Isten, minden kegyelmi ajándékot. Nekünk magunknak kell megharcolni, hogy mi az, amiben valóban tud az Isten bennünket használni, és kívánom, hogy ebben vezessen és tanítson bennünket. Amen. Kegyelmes Istenünk, köszönjük, hogy Te nem olyannak és nem annyinak látsz bennünket, mint amennyinek mi érezzük, és amilyennek mi látjuk önmagunkat, hanem sokkal többet látsz bennünk. Urunk, te vagy az, aki el tudsz hívni egy vámszedőt is, hogy a te tanítványod legyen. Te vagy az, aki meg tudsz szólítani egyszerű halász embereket, hogy apostolokká legyenek. Te vagy az, akinek a lelke által az egész világban meg annyi éhes szív talál benned menedéket, mert elhívtad őket. Urunk, kérünk, hogy hadd találjunk meg valamennyien azokat a kegyelmi ajándékokat, amivel te megajándékoztál bennünket, és amivel vezetni akarod a mi életünket és a mi szolgálatunkat. Hadd legyen a mi szolgálatunkban öröm, hadd legyen a mi szolgálatunkban bizonyosság, meggyőződés, hogy te hitelesíted a te lelkeddel mindazt, amit mi teszünk és mondunk. Hadd tudjunk, Urunk, valóban oda szentelt életet élni, amelyben kiviláglik, hogy hozzád tartozunk. Így kérünk, Urunk, hogy tarts meg bennünket ennek az ismeretnek a teljességében. És akkor, amikor elbizonytalanodunk, akkor, amikor látjuk saját tökéletlenségünket és gyengeségünket, hadd tudjunk téged hívni segítségül, és hadd lássuk meg azt, ahogyan te tudsz munkálkodni általunk. Ne a magunk erejében bízzunk, ne a magunk bölcsességében, hanem a te lelkednek vezetésében. Így kérünk, Urunk, hogy légy jelen valamennyünknek az életében, és te taníts bennünket, még akkor is, hogyha mélységeket kell megjárnunk, ha sok-sok kétség van a mi útjainkon, ha tudjunk beléd kapaszkodni. Így kérünk, Urunk, betegeinkért, azokért, akik kórházban vannak, azokért, akik beteg ágyon vannak, Urunk, könyörülj meg rajtuk, és mutasd meg a te szabadnak erejét, a te jelenlétednek békességét az ő életükben. És imádkozunk, Urunk, a gyászolókért is, te adj vigasztalást számukra. Te erősítsd meg őket a gyászukban, a veszteségükben, hogy valódi őszinte meggyőződés legyen a mi szívünkben arra nézve, hogy még ezt is tudod a mi javunkra használni. Még ezzel is tudsz bennünket építeni, gyógyítani, vezetni. És kérünk, Urunk, ezért az országért te látod azt, hogy hányféleképpen tudsz szenvedni mindaz, aki itt él, aki a te ismereted és a te igédnek gazdagsága nélkül él ebben az országban. Kérünk, hogy hadd legyen vágyakozás, hogy odaforduljanak te feléd, és használj bennünket ebben a szolgálatban. Hadd találjuk meg valamennyien azt, amivel te meg akarsz bennünket ajándékozni, amiben a helyünkre akarsz bennünket tenni, rakni, hogy a te dicsőségedre éljünk vele barátaink javára. Kérünk, Urunk, hogy így vezessen bennünket a te lelked, őrizzen meg a mai napon is. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk az Isten áldását. Legyen velünk kegyelem, irgalom, békesség az Atya Istentől és Jézus Krisztustól, az Atya fiától, igaz szeretettel. Helyünket elfoglalva szeretném hirdetni, hogy Rázsó Sándor testvérünk megtért az ő teremtőjéhez 75 éves korában. Ő a Zrínyi utca 17 A/2 szám alatti lakos volt. A vírasztás ma este lesz a beregszászi ravatalozóban, temetésére pedig holnap pénteken kerül sor 11 órai kezdettel, szintén a ravatalozóból. Isten vigasztalását kívánjuk a gyászoló családnak. Valamint szeretném még hirdetni, hogy mai alkalommal az összetartozás tüzeprogram keretében megrendezésre kerül egy különös alkalom, amire várjuk a testvéreket 17 órai kezdettel. Lesz ez az alkalom a gyülekezeti udvarban, aki csak teheti, kérjük, hogy jöjjön el, szeretettel várunk mindenkit. És ettől megáldott békés napot kívánok mindenkinek, áldás békességet!
1: Tisztelt rádió hallgatóink, üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteltünket a beregszászi református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Csernyika Gyula, református lelkipásztor.
2: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Черніга Дюла, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Biodin FM.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthírenkkel folytatjuk. Vitánya Ragyosz Lukács Jántovás, a Juváhe Novene Sportó. Alásmentes éjszakák várnak az európai futball szurkolókra. A jövő héten rajtoló 2026-os észak-amerikai labdarúgó világbajnokság mérkőzéseit rendhagyó, sőt, sokak számára kifejezetten kényelmetlen időpontokban rendezik. Mivel a tornának az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad otthont a hatalmas idő eltolódás miatt, a meccsek többsége közép-európai idő szerint késő este, éjszaka és a hajnali órákban zajlik majd. Bár néhány korai találkozó már este 18 órakor vagy 21 órakor elkezdődik, a legfontosabb rangadók is a kiesés szakasz összecsapásai jellemzően éjfélkor, hajnali 3-kor, sőt hajnali 4-kor startolnak. Ez komoly kihívás elé állítja az európai rajongókat és a sportsajtót egyaránt, hiszen a legfrissebb eredményekért szó szerint vírasztani kell lesz. A VB nyitány június 11-én csütörtökön következik a Mexikó városi Azté stadionban, ahol a Mexikó Dél-Afrika összecsapás európai idő szerint kifejezetten baráti időpontban 21 órakor kezdődik. Европейских футбольных болевальников чекають безсонні ночі. Матчі чемпіонату світу з футболу в Північній Америці, який стартує наступного тижня, проходитимуть у нетиповий для багатьох навіть відверто незручний час. Оскільки турнір приймають США, Канада та Мексика через величезну різницю у часі, більшість поєдинків за київським часом відбуватимуться пізно ввечері, вночі та на світанку. Хоча деякі зустрічі розпочнуться о 19 або 22.00, найважливіші поєдинки та матчі стадії плей-офф зазвичай стартуватимуть у 1 годині ночі, о 4 або навіть о 5 ранку. Це стане серйозним викликом як для європейських фанатів, так і для спортивної преси. Старт Мундіаль відбудеться у четвер 11 червня на стадіоні Ацтека в Мехіко, де поєдинок між Мексикою та ПАР розпочнеться у цілком зручний для нас час о 22.00 за київським часом. Pontosan egy hét van hátra az észak-amerikai labdarúgó világbajnokság rajtjáig, miközben a csapatok hangolnak, az elemzők a VB történelem legmeghökkentőbb rekordjait idézik fel, amelyeket aligha döntenek meg ezen a nyáron. A legkülönlegesebb történelmi csúcsok: Brazília az egyetlen válogatott a bolygón, amely ötször emelhette fel magasba a VB trófeát, ráadásul a brazilok az eddigi összes világbajnokságon részt vettek. A magyar válogatott tartja a világbajnokságok legnagyobb arányú győzelmének rekordját. 1982-ben 10-1-re ütötték ki Salvador csapatát. A világbajnokságok leggyorsabb találatát a török Hakan Şükür szerezte 2002-ben, aki a 11. másodpercben talált be a kapuba. Három sárga egy meccsen, 2006-ban a horvát Josip Simunic a játékvezető orbitális tévedése miatt csak a harmadik sárga lapja után hagyta el a pályát. A 2026-os torna szintén rekordot dönt. A világbajnokságok történetében most először 48 nemzetközi válogatott küzd meg a trófeáért. До старту чемпіонату світу з футболу залишається рівно тиждень. Поки команди готуються, аналітики згадують головні рекорди мундіалів, які навряд чи поб'ють цього літа. Серед унікальних досягнень історії – збірна Бразилії залишається єдиною командою на планеті, яка вигравала чемпіонат світу 5 разів. Крім того, бразильці не пропустили жодного мундіалю в історії. Збірній Угорщини з 1982 року належить рекорд найрезультативнішої перемоги – розгром Сальвадору з рахунком 10-1. Найшвидший гол в історії забив турок Хакан Şükür у 2002 році на 11 секунді зустрічі. А у 2006 році хорват Йосип Шимунич через неуважність судді був вилучений лише після третьої жовтої картки в матчі. Цьорічний чемпіонат світу також стане рекордним. На ньому вперше в історії зіграють одразу 48 збірних. Az Aston Martin bemutatta egyedi monákói festését a hétvégi nagydíj előtt, a csapat teljesen meglepte a pedokot az új dizájnnal. A különlegesség az, hogy a fényezés a fényviszonyoktól függően változtatja a színét. A speciális fólia különleges hullámzó szín átmeneteket hoz létre, így a versenyautó másképpen néz ki napsütésben, árnyékban vagy mesterséges megvilágításban. Az Aston Martinnál ez az első alkalom, hogy ilyen anyagot használnak. Ugyanez a dizájn megjelenik majd a pilóták overájain is. Мартін представив унікальну ліврею до гран-прі Монако. Команда здивувала падок новим розфарбуванням. Головна фішка – ефект зміни кольору залежно від освітлення. Спеціальна плівка створює переливи, які роблять політ зовсім іншим під сонцем, у тіні чи під штучним світлом. Для Aston Martin це перший випадок використання такого матеріалу в історії команди. Аналогічний дизайн отримують і комбінезони пілотів, і екіпірування механіків. Aston Martin робить ставку не лише на швидкість, а й на витовишність. Sporthíreinket hallották? Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóval Zalosájtéz Radio Puls FM.
1: A Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
3: Különkiadás. A Pulzus Rádió élő adása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és Gogola István. Tartsanak velünk!
4: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс FM» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі – Бірта Золтан та Гогола Іштван.
5: 2026. június 4-e 10 után 14 perccel köszöntjük a rádió hallgatókat a különkiadás csütörtöki adása. Ma van az ukrajnai ellen orosz fegyveres agresszió következtében életüket vesztett gyermekek emléknapja Ukrajna szerte. Illetve 2026-ot írunk, és immáron 106 éve ezelőtt, június 1-én írták alá a trianoni békediktátumot, és ez a nap a nemzeti összetartozás emléknapja is. Így aztán számos program is várja az érdeklődőket, többek között egy összetartozás tűzés programot is szeretnénk bemutatni a mai adásunkban, mert az ötlet gazdával beszélgetünk 36 országban, több kontinensen és több mint 500 településen gyújtják meg ma 20 óra 26 perc az összetartozás tüzét. E kapcsán Popovics Pállal beszélgetünk majd a tervénk szerint a Kárpátai Magyar Cseh Szövetség elnökével és az ötlet gazdával, úgyhogy innen indulnak ezek a szálak, és e kapcsán vele beszélgetünk egyik műsorunk témaként.
6: Sok kontinens, sok ország, sok közösségbe gyullad meg ilyenkor a tűz, és reméljük, hogy világítani is fog nagyon sokáig.
5: No, egy-két technikai információval folytatnánk. Beregszázban, akik közlekednek, Munkács, Beregszáz a kistérségben közlekednek Bégány irányába, azok láthatták, hogy Balazsíron új zebrát festettek fel a tegnapi napon folyamán szakszerűen, azon a helyen,
6: nem fekete-fehér.
5: Azon a helyen kapott festést, ahol többször volt már baleset, pont a kanyarból jönnek ki az autók nagy sebességgel, és itt mindenképpen helyi lakosok azért tudják, hogy itt azért már több baleset történt. Én kb. 6-7 éve lakom azon a környéken, és nem most van, hanem 10 éve lakom azon a környéken, és azóta is igazán komoly balesetekkel találkoztam én magam is, illetve hozzá tartozunk is sérült már meg, de egy új zebrát kapott a napi nap folyamán, fejezték be, és ma már át is adták a forgalomnak. 40-es tábla is kikerült, így aztán talán egy fokkal biztonságosabb, viszont az elhelyezés az mindenképpen érdekes, mert ugye túl közel van a kanyarhoz, félő, hogy pont a zebra biztonság, hamis biztonság érzete hozhat olyat, amit nem szeretnék. Ne felejtsük el gyalogosaként, hogy a zebra az egy jogosító hely, ami arra int bennünket, hogy arra intja az autóban közlekedőt, hogy lassíts, de ha nem veszi észre és nem veszi észre a táblát, akkor viszont semmit tud, sem véd meg az életünket, nem tudja megvédeni. Ebből kifolyólag lehet, hogy nekünk lesz igazunk, de ha elcsap egy autó, akkor igazából nincs miről beszélni. Érdemes mindenképpen körültekintőben, csak akkor induljunk az úton át, még a zebrán keresztül is, hogyha látjuk, hogy a szembe jövő autó az észrevett bennünket és lassításba kezd, ha nem történik, akkor ne induljunk el.
6: Így van, mert hogy lámpa nincsen kitéve ezen a helyen, tehát az embereknek a tudására és bölcsességére van bízva, illetve a szabály ismeretére, de valóban először győződjünk meg a biztonságról. Talán az sem árt, hogyha látjuk, hogy a sofőr int, hogy most már indulhatnánk.
5: Inkább várjuk meg, aztán álljunk egészen odáig, míg ez nem történik meg. Ha már balesetekről beszélünk, akkor érdemes megemlítenünk két balesetet is, illetve két olyan eset, ahol mentőt hívtak az elmúlt napokban. Az egyik esetben egy, hát Isten, egy csoda történt, egy nagymamát tartott életben a mentők kiérkezéséig az unoka.
6: Így van, 77 évesen érkezett egy 77 éves nénihez érkezett riasztás az ungvári mentőkhöz, akik tehát a rosszulétbe állta, utána azt is észrevette az unokája, hogy ott már bizony megállt a szíve, értesítette a mentőszolgálatot, éjfél körül járt az idő, és hát a diszpécser, aki a telefonhívást fogadta, szakszerűen ellátta az unokát azokkal az információkkal, amit ilyenkor tudni kell. Szakszerűen 5-6 cm mélyen 100-120-as ritmusszámmal nyomni kell, el ilyenkor a mellkast. Életben tartotta egészen a mentőknek a megérkezéséig, akik még utána küzdöttek a nagymamának az életéért. 12 percen keresztül tartott az újraélesztés, és valóban sikeres lett. A nagymamát ezek után kórházba vitték további gondozás és kezelés szempontjából.
5: Ez a jó, amikor az ember az egyszer hallott, kétszer hallott, látott ismereteket tudja gyakorlatban alkalmazni, és fontos, hogy ez az első segélynyújtás, ez egy viszonylag nem túl bonyolult dolog, a éberlét és a tényleg próbáljuk meg segíteni elv, az sok esetben életeket menthet, a melléket ábra is azt mutatja, hogy volt az unokának elleni lelki erej, hogy ő megpróbálja megmenteni a mai életét, és sikerrel járt, úgyhogy gratulálunk ez. És ha már baleseten, a beszélgetünk arról, hogy megindul a cseresznyés szezon, a különböző gyümölcsök aratásának a szedésének az ideje, így aztán előkerülnek a létrák, és éppen a tanapi sztorink után ma már sajnos egy újabb hírrel számolhatunk be a hallgatóknak. Egy

0: Én emlékszem, bár más jellegű létre volt, amikor először vittük, vagy először próbálták ki a lányaim az emeletes ágyat, és hát a kicsi gyermek miután már úgy gondolta, hogy egyszer kipróbált a szülői biztonságos környezetben, fog ez menni, hát ő úgy gondolta, hogy önállósítja magát, amivel, tehát önmagában a létrában nem volt gond, de a fenti emeletről, mikor megpróbált kikukucskálni, hogy vajon mi van odalent, hát bizony nagyot huppant volna az ágyon, bocsánat, huppant is egyet, de az ágyon és nem a padlón, tehát az csillapította a becsapódásnak az erejét, de valóban, amikor nem is gondolnánk rá, akkor következhet a baleset, úgyhogy inkább legyünk körültekintőek.
1: Munkás Beregszász tengeren haladóknak figyelmébe szeretnénk jelölni, jelezni, hogy elkezdték a kátyúzást, pontosabban ezen a szakaszon folytatják a kátyúzást. Már két nappal ezelőtt jelentős szakaszon kidarálták ezeket a kátyúkat, most ezeket érdemes kerülni, és még ezek a munkátok nem történnek meg, addig mindenképpen vezessünk óvatosan, figyeljünk a kátyúkra. Első körben az első sávon volt a kátyúzásnak a megkezdése, de reménység szerint végig ennek a szakaszon. Vezessünk óvatosan, legyünk türelemmel ezekben az időszakokban. A Vodakanál Kárpátvíznek is van egy felhívása a mai napra.
0: Így van, 9 órától karbantartási munkálatok kezdődtek el, és a városnak, mármint Beregszász városának egy jó nagy részét, jó nagy területét érinti. Az érintett utcák a következők: a Bogdán-Khmelnyicki, azaz a Bocskai, a Széchenyi, a Vasút, a Radán Balázs, a Határmenti, a Kisfaludi, a Damjanics, a Lehel, a Bercsényi, a Flórián, a Dédai, a Szilva és a Strand utcák környékén van jelenleg karbantartási munkálat, és hát azt ígérik, hogy ahogy befejeződtek a munkálatok, úgy a vízszolgáltatás is helyreáll.
1: Várunk technikai közérdekű információkat, ha rendőre balesettel találkoztok, mindenképpen írjátok meg, és külön köszönjük, hogyha határinformációkat is írtok. 0957097097-es SMS Viber számunk aktív. Ide várunk szeretettel egészen két óráig élőadásunkban. És a másik óránkban is egy meghívott vendéggel szeretnénk beszélgetni. Gergely Lívia, a Rákóczi Rákóczi Egyetem tanára érkezik hozzánk. Kimondottan a környezetvédelem lesz a fő terítéken.
0: Szóhagynyisnyi Hosszínási Peredácsi, Pál Popovics, Holova Zakarpátszkoji Uhorszkoji Asszociácii Skautjiv, tá Livia Herhely, Vekladács Káfedré Heográfii tá Turizmu Universitátu Rákóczi.
1: A háttérben Ákos énekel, ez pedig az Eső királyt, a különkedés csütörtök adása, 10:22 perc.

0: FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
1: 10 óra 36 perc van, köszöntjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a csütörtöki külön kiadás műsora szól, és ahogy ígértük, megyünk is egy újabb témával.
2: A vonal másik végén köszöntjük Popovics Pált, a Kárpátai Magyar Cserkész Szövetség elnökét. Сьогодні з нами на зв'язку Пал Попович, голова Закарпатської Угорської асоціації скаутів. Jó munkát köszöntünk műsorunkban.
3: Lédrésen. Igen, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Az összetartozásunk tűzéig már csak 10 óra 51 perc és néhány másodperc maradt, és jó látni, hogy óriási közösséget mozgat meg évről évre, és emlének a mondhatnánk így, hogy már nemzetközi, de Kárpát-medencében biztos ismert projektnek a szülőpontja az Munkács és a Kárpáti Magyar Cserkészek. Kérlek, meséljenek a programnak az ötletéről, az első megvalósulásáról, és a mostanra kinőtt nagy közösségéről.
3: Hát éppen COVID-os időszakot éltünk, amikor a trianoni békediktátum 100. évfordulóját, vagy arra emlékeztünk, és emiatt nem voltak szervezve olyan nagyobb méretű megemlékezések, események, és hiányérzetünk volt, és gondoltuk, hát találjunk már ki valamit, ami méltó erre a megemlékezésre, illetve méltó a nemzeti összetartozásunk napjához is, és eszünkbe jutott, hogy mi cserkészek korábban is szerveztünk tűzgyújtási akciókat, hogy mi lenne, ha meghirdettünk az egész világon élő magyarok számára, hogy egy időben fellobbanó tűzlángjával próbáljunk erre a néhány percre egy közösséget alkotni, az összetartozásunkat így ilyen formákban kifejezni. Ehhez elkészült egy weboldal is, és akkora sikere volt, hogy azóta is igény van arra, hogy ezt a formáját a megemlékezésnek ezt minden évben meghirdessük, és hála Istennek minden évben nagy számmal kapcsolódnak be a különböző helyeken, a világ különböző pontjain közösségek, emberek.
1: Hogy indult a megmozdulás? Kik lettek a támogató szervezetek, a cserkészek nagy családja lett megmozgatva?
3: Hát ugye úgy, hogy támogatást, tehát ugye ez nem egy olyan projekt, amihez pályázatokat írunk, nem kell hozzá nagyobb összeg, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Természetesen van anyagi vonzata is, de ezt adományokból mindig meg tudtuk oldani, és partnerként a világban működő Magyar Cserkész Szövetségek kapcsolódtak be, hogy népszerűsítsék ezt a programot, és a média nagy szerepet vállalt, így a Pulzus Rádió is abban, hogy az emberekhez eljutassa ennek a lehetőségnek az információját, és azt tapasztaljuk, hogy amíg korábban kisebb közösségek, családok kapcsolódtak be, most arra kinőtte magát ez az esemény is, most már önkormányzatok, nagy szervezetek, nagyobb közösségek, a nemzeti megemlékezésünk, a nemzeti összetartozás napi eseményeiket már a tűzgyújtással kapcsolják össze.
1: Mi a folyamat, hogyan lehet csatlakozni még most is a megmozduláshoz?
3: Gyújtsuk meg pont ma, tehát ezen a weboldalon le van írva minden információ, a tűzzel kapcsolatos információ, és van rajta egy zöld gomb, a csatlakozók, vagy csatlakozás gomb, ott egy rövid kis űrlapot kell kitölteni, és kitöltés után az e-mail címére, a megadott e-mail címre jön egy visszaigazoló e-mail, ott már megfelelő helyre rá kell kattintani, és körülbelül 5 perc múlva él a regisztráció, és akkor el lehet helyezni ugyancsak ezen a weboldalon, azt a pontot a térképen, ahol a tűzgyújtást tervezik, és ez megjelenik.
1: Mit kell tudni az idei aktivitásról? Hát óriási 34 országból jelentkeztek csak eddig.
3: Igen, eddig 5 földrészről csatlakoztak. Most éppen nincs előttem, de a weboldalon látható, hogy éppen hány település.
1: 506 település, 664 tűz.
3: Ó, akkor idén is nagyon-nagyon sokan leszünk, és hát ez egy nagyon szép érzés, hogy itt független attól, hogy ki milyen felekezetű, ki milyen országban él, milyen pártkötődésű, identitású ember, a közös nevezőt keresi, és részt vesz ebben a szép és egyszerű, de mégis nagy volumenű eseményben.
1: Meséljünk az országokról, hogyan alakult ez a Kárpát-medencén túlmutató tűz, és 30-on felüli országról beszélünk, akik csatlakoznak a megmozduláshoz.
3: Hát ugye ez már a 7., tehát nagyon sokan vannak, akik a korábbi években is csatlakoztak, és már várták, hogy mikor tudnak újra berészt venni. Igazából az első év volt az, amikor nagyon-nagyon sokan csatlakoztak, hiszen ez volt az első, meg az volt a 100. évforduló, és akkor volt Covid, akkor egyéb módon nem is tudtak volna ilyen megemlékezést tartani az emberek, akkor 70 országból csatlakoztak, talán most itt hirtelen nincs is előttem. Hát elindult az útján, tehát Facebookon, meg egyéb közösségi felületeken meghirdettük, a média, különböző országok magyar médiumai is népszerűsítették ezt a lehetőséget, és hát ment ez úgy magától, nem kellett tolni.
1: Ausztrália, Argentína, Brazília, Bulgária, Ciprus, Egyesült Államok, Kanada, Görögország, Horvátország, sorolhatnánk ezt a 35-t, Uruguay, Venezuela, Írország, Új-Zéland, elképesztő Japán. Helyeken, Japán, igen, itt van a listában, elképesztő helyeken gyónlak meg ma. Az időpontról mesélj, kérlek, miért fontos ez a pontos kezdés?
3: Tehát 2020-ban volt a 100. évfordulója a Trianoni-diktátumnak, és valahogy az évszám adta az ötletet, hogy az időpont az évszámból induljon ki, tehát a 2020 20 óra 20 perckor gyújtsuk meg Budapest idő szerint mindenütt a tüzeket, és utána minden évben egy perccel később gyulladnak meg a lángok. Ezért van idén 20 óra 26 percre időzítve a tűz megjutásának a pillanata.
1: Kinek még arról mesélj, hogy milyen programok kapcsolódnak szerte, mikkel találkoztok a listákban, több mint 500 településen van ez, milyen programokkal találkoztak a regisztrációk alkalmával, amik hozzá kapcsolódnak ehhez a
3: programokat
1: tűzítéshez?
3: Programokat nem látom, mint programokat csak utólag láttam, mert ugye a weboldalra fel lehet csatolni a tűzről készült képeket, videót, élménybeszámolót, vagy valamilyen linkeket, illetve közben látom, hogy milyen önkormányzatok, milyen szervezetek hirdetik az összetartozás napi rendezvényeiket, amelyekbe beleiktatták a láng meggyújtását, és hát itt látok rengeteg települést, ahol egy egész napos műsort szerveznek, aminek a koronája végén a tűznek a meggyújtása. Nagyon sok helyen gyönyörű koreográfiával fűszerezik, meg különböző fellépésekkel, meg különböző méretű tüzekkel. Tehát valahol csak egy gyertyát tudnak meggyújtani, de van, ahol több méter magas mágiát raknak, hogyha éppen a tűzbiztonsági előírások ezt megengedik.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy időt szántál ránk ezen a mai napon, és egyébként az ötletet is köszönjük, azt gondolom, hogy teljesen más íz ad ennek a napnak, és akár a világ magyarsága méltóképpen tud emlékezni ezen a napon.
3: Nagyon szívesen, és bátran csatlakozzanak azok is, akik még nem tették meg.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Popovics Pállal, a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség elnökével beszélgettünk.

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.
2: Tizara 57 perc van, hölgyeim, és mennyi fért az első órákban? Egészen 12 óráig vagyunk fel a csütörtöki különkedés műsorában.
3: Várunk mindenkit hírek után is.
2: Kolor, féltelek.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио. В дорогу.
2: 11 óra 20, 11 óra 18 perc, köszönjük az FM 92.1-en a csütörtöki különkedés műsorának hallgatóit, egészen 12 óráig vagyunk veletek. Ma június 4-e van, és köszönjük, hogyha írtok nekünk és kommenteltek a mai adásunkhoz, témánkhoz. Kati is velünk van, livestream közvetítésünket néz éppen. Sziasztok, szép napot kívánok mindenkinek Kárpátalján. József is írt, én szeretném 2060-ban is meggyújtani ezt a tüzet, majd akkor kitaláljuk, hogy hány óra, akkor köszönjük az ötletet Palinak. Hát igen, mert ugye ma 2 óra, ma 2060, 2060-i, aztán ma 20 óra 26 perckor gyújtják meg a Kárpát-medencében és szerte a nagyvilágban több mint 500 településen az összetartozás tüzét.
3: Így van, sokan csatlakoztak hozzá, több kontinens, több ország, több településen, nagyon sok helyen lesz fény.
2: Budapestről hallgat bennünket Beáta, illetve Erika is írt, áldott szép csütörtöki napot kívánok eltölteni szeretetben mindenkinek, áldott napot és jó rádiózás. Külön köszönjük, hogy itt vagytok velünk és írtok nekünk, és külön köszönjük, hogyha technikai információkat is írtok. 0957 09 SMS-en aktív. Hát ugye korábban beszéltünk arról, hogy dübörög az évzárás, és perceken belül már azon kapjuk magunkat, hogy a gyerekeknek a nyári programjait kell tervezni, mert hát itt van a ballagás ideje. Az egyházi intézmények, illetve több intézmény, szakintézmény már azért az elmúlt napokban leballagott, illetve a

0: szempontjából szanaszétlévő gyerekekkel találkozhatunk, majd vezessünk óvatosan, figyeljük egymásra is, nagy forgalomban legyünk türelemmel.
1: Úgy néz ki a mai napra is, meg a holnapi napra is nagyszerű idő ígérkezik, se nem túl meleg és mégsem esős, hát reméljük, hogy holnap is bírja majd az időjárás legalább délig, addig általában leballagnak. Hát egy olyan bő másfél-kettő órás eseményre érdemes rászámolni, ugye attól is függ, hogy mekkora ballagást terveznek majd, hiszen valamikor az volt a szokás, hogy minden egyes osztályteremben körbe mennek, ott elbúcsúznak az iskolás társaktól. Tehát a 11. osztály vándorútra kell, vagy adott esetben a 9. osztály, aztán meglátogatják az elsőtől kezdve a 10-esekig, és hát végül is egy staféta átadása is sor kerül majd. Illetve hát talán akkor lenne még inkább örömünnep, hogyha már a felvételi vizsgákon is túl lenne az ember, de hát jó néhány diáknak már elkezdődött, jó néhány visszajelzés érkezett már az elmúlt szombatról. Hát nagyon sokaknak 9-én lesz egy komolyabb megpróbáltatás, és hát valóban sokan lesznek itt még jövő héten is a városunkban, iskolákban, hát nem független most már a nemzeti multinacionális teszt az, ami az NMT, ami lázban tartja a 11-eseket. Hát valaki már úgy van túl rajta, hogy megvan a legalábbis a felvételéhez szükséges engedménye, tehát letette a vizsgát, és onnantól kezdve már a pontvadászat indul be. Hát valakinek meg még előtte van, úgyhogy duplán lesz majd egy kicsit izgulós a holnapi nap.
0: Idén 11.288 tanuló fejezett be Kárpátalja szerte a 11. osztályt, illetve a 9-et is, így aztán jelentős diákmennyiséggel számoltunk ezen a héten, és persze tőlük búcsúzunk, és várjuk majd az első osztályból új beiratkozási adatokat, remélem nem lesz sokkal kevesebb a megszokottnál. No, megyünk is tovább, ebben az órában is egy újabb témával szeretnénk foglalkozni, a számotokra az óceánok világnapja közeleg, és e kapcsán egy szakértőt várunk, és hogy miért is foglalkozunk az óceánok világnapjával itt a Kárpát-medencén belül, bár vízzel találkozhattunk korábban, de óceánnal még sosem. Hát minden második lélegzetvétel az óceánok biztosítanak. Gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy a vonzás körzetében élő emberek száma, azaz 10-12% az óceánokból él meg a halászásnak tekintetően, és elmondhatjuk, hogy 3 milliárd ember fehérje forrását szedik ki az óceánból hal formájában, ami óriási számok, így aztán tényleg elmondhatja mindenki nyugodtan, hogy igen komolyan függ az óceánok világától, és ebben a témakörben lesz egy szakértünk a következő órában.
1: Aki nem lesz más, mint Gergely Lívia, a Rákóczi Egyetem földrajz és turizmus tanszékének oktatója.
0: 11:23 perc van, Presser Gáborral folytatjuk tovább, te majd kézen fogsz és hazavezetsz.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио. В дорогу.
2: 11:34 perc van, köszöntjük a most adokozó rádió hallgatókat és livestream nézőket a különkedés műsorra szól, és az óceánok világnapja apropóján beszélgetünk a következő meghívott vendégünkkel.
3: Stúdión kerekasztalánál köszöntjük Gergely Léviát, a Rákóczi Egyetem földrajz és turizmus tanszékének oktatóját. Сегодня с нами у студии Ливия Херай, выкладач кафедры географии та туризму университета Ракоци. Köszönjük, hogy elfogadtad meghívásunkat.
4: Sziasztok! Üdvözlöm a rádió hallgatókat, köszönöm szépen én is, hogy újra itt lehetek.
2: Az óceánok világnapján az óceánokról beszélgetünk. Kicsit beszéljünk ennek a világnapnak a hátteréről, honnan ered, aztán felteszem a bűvös kérdés, hogy miért is fontos ez nekünk itt Kárpát-medencén belül, de erről is lesz majd szó mindenképpen.
4: Az első ötlet, amikor is felvetették, hogy az óceánokkal is többet kellene foglalkozni, mint annak előtte, az 1992-ben volt, ez nem jelenti azt, hogy addig nem volt az óceán vizének problémája, tehát addig is rengeteg problémát észleltek már, de az intézményesítésének időszaka erre az évre tehető, amikor is a második világméretű környezetvédelmi világkonferenciát megrendezték, ez Rio de Janeiro-ban történt, tehát 1992, ott felvetették, hogy jó lenne az adott kérdéssel foglalkozni, de ezt majd csak 2008-ban hivatalosították, ezt majd az ENSZ kezdeményezésére a világnapot 2008-ban hozták konkrét dátumra, ami azt hiszem június 8-7-e, tehát általánosságban ki hol tartják ezeket a rendezvényeket, fórumokat, de 8-a a hivatalos dátum. Tehát 2008-tól konkrétan ezt az időpontot fogadták el az óceánok világnapjának konkrétan.
3: A víz az nem az életterünk, de mégis az életnek egy elválaszthatatlan eleme. Tehát 4 napig víz nélkül az gyakorlatilag egyenlő avval, hogy az emberi szervezet megadja magát és meghal. De nem az óceánban élünk, mégis valahogy hozzá vagyunk kötve, és ha jól értem, nem csak a munkánk miatt.
4: Nem, semmiképpen. Tehát nem is gondolnánk, hogy milyen szinten kapcsolódunk az óceánokhoz, mert eleve mi itt Kárpátalján élve, hát a legközelebbi tengerfelszín, mondjuk ha Ukrajnát tekintjük, olyan 900 kilométerre van tőlünk, tehát ez egy viszonylagosan nagy távolság. Nem is érezzük sokszor magunkénak a tengereket vagy az óceánokat, de ettől függetlenül ez egy globális rendszer, úgy is szoktuk nevezni, és a gyerekek már az iskolában így tanulják, úgy nevezik őket világóceán, tehát maga a fogalom, ez egy kapcsolatot jelent, ami azt jelenti, hogy a földi vízburok összessége. És mivel benne is van a nevében, hogy összessége, ez egy kapcsolati rendszer, összeköttetésben állnak a részei egymással, és a szárazfölddel, tehát hogy mi általunk hogyan kapcsolódik egyáltalán, hogyan kapcsolódhatunk mi az óceánokhoz, hát elsősorban a folyóvizeket említenénk. Van nekünk itt a legközelebb és legsokat emelgetett folyónk, ugye, ami az óceánokhoz kapcsolódik valamilyen szinten, és mindjárt el is mondom, hogy milyen szinten, a Tisza például. Tehát nem gondolnánk rá, hogy amikor a Tisza a Kárpátok-hegységben eredve elkezdi útját, és végig kanyarog bizonyos országokon, egyes területeken határokat alkotva.
2: Egy flakonnal a tetején.
4: Pontosan, erre akartam kiukadni, köszönöm. Így van, tehát útja során rengeteg dolog belekerül. Akár láthatatlan források, tehát szennyvizek formájában, amit a szemünkkel nem látunk, de ettől függetlenül a vizekbe jut. Szilárd hulladékok, ezeknek mindenféle változatos formája, viszont a legtöbbet igen, valóban a műanyag hulladékokkal, ezekkel a palackokkal foglalkoznak az utóbbi években, és ez valós probléma. Tehát szállítja magával a szilárd hulladékot a folyó, ugye a Tisza egyesülve a Duna vizével, még egy szintre lépünk, viszi tovább ezt az összegyűjtött szemetet, hulladékot, különböző vegyi anyagokat, meg persze természetesen a természetes életterével járó dolgokat is, viszont az természetes, hogy benne van. És természetes, hogy az útját tovább folytatva valahova előbb-utóbb torkolnia kell, hát ez a Duna esetében ugye a Fekete-tenger. És volt is egy nagyon jó természetfilm, 2021-ben, ha jól emlékszem, egy ukrán származású természetfilmes készítette, Lyássuk Dmitri. Szerintem ők volt is korábban nálatok, igen?
2: Igen, többször.
4: És a film címe ugye a Tisza nevében. Ő a Tiszát vizsgálta, mint olyan környezeti elemet, de ettől függetlenül nem állt meg ennél a dolognál, hanem egészen a Tisza vizétől a Dunába átkerülve, majd a Fekete-tengerbe torkolva vizsgálta a helyzet nehézségét és problémáját. Hogy hová jut a szemét, a mi háztartásainkból, hová jut az a műanyag flakon, amire például az van ráír, vagy nem tudom, Luzsánka, pedig ugye ez egy Ukrajnában egy Kárpátalján palackozott ásványvíz, de esetenként megtalálható olyan folyó részeken is, amelyek már nagyon távol helyezkednek el Kárpátaljától vagy Ukrajnától. És ezt még meg tudjuk fejelni még tovább, tehát kijutottunk most a beszédünk alapján egészen a Fekete-tengerig. És még itt mindig nem áll meg a globális rendszer. A Fekete-tenger, ha a térképen megnéznénk, egy viszonylag zárt közegű, egy beltenger. De keskeny kis szorosokon, ha keresztül jutnánk még tovább, tehát Boszporusz, Márvány-tenger, Dardanellák, Földközi-tenger, Gibraltári szoros, és Atlanti-óceán. No, és akkor, amikor azt mondjuk, hogy az óceánok világnapja miért lehet érdekes nekünk? Hát azért, mert a Tiszától elindulva el tudunk jutni egészen az Atlanti-óceánig, onnantól pedig a határ, a világtenger mondhatni, a világóceán összes egésze. Tehát összeköttetésben van. Ha itt szennyezés történik, globálisan is szennyezünk. Tehát ez egy ennyire komplex kérdés az óceánok tekintetében.
3: De akár mondhatnánk azt, hogy jó, hát távol van tőlünk, mekkora utat kell megtenni. Hogy jut ez majd vissza? Mert ugye mondhatnánk, hogy hát amivel itt beszennyezzük, akár emberi mulasztás miatt, akár emberi tevékenység miatt, hát az szépen elmossa majd a víz, és majd ott valahon az Atlanti óceánban, abban a nagy-nagy víztömegben felvegyül. Mi közöm hozzá tehetné fel az átlagos ember a kérdést?
4: Hát ennek nagyon sok oldalról meg tudjuk közelíteni, hogy mi történik a műanyag hulladékkal. Környezetvédelem órán a diákjainkkal szoktunk is ilyen gyakorlati munkákat végezni, hogy különböző anyagoknak a lebomlási ideje. Tehát próbáljuk megkeresni, hogy egy anyag kikerülve a környezetbe mennyi idő alatt bomlik fel. Egyes források szerint a műanyag meghatározatlan idő az, amíg lebomlik, sőt, egyáltalán nem bomlik le. Manapság próbálnak olyan műanyagokat, vagy műanyaghoz hasonló anyagokat készíteni, amelyek lebomlanak valamilyen szinten, de mit jelent az, hogy lebomlanak? Teljesen nem tűnnek el. Ugye mikroműanyagok formájában ezek megmaradnak, és meg is vannak, sőt, az óceánon lebegve, a sós víz hatására, a napsugárzás erős hatására ezek elkezdenek szétesni. Tehát maga az a kémiai kötés, amiből egy műanyag flakont előállítanak, a külső tényezők hatására nem bírja a feltételeket, és elkezd szétesni. Előbb nagyobb darabokra, majd végül egész kicsi darabokra is, amiket már szemmel nem tudunk, tehát csak laboratóriumi körülmények között tudnánk vizsgálni ezeknek a méreteit, tehát mikroműanyagok formájában tovább élnek. Mikroműanyagokat, ha már erről beszélünk, kimutatnak nem csak az óceánvizében, többek között élelmiszerekben, sőt az emberi szervezetben is volt már rá precedens, hogy mikroműanyagot mutattak ki. Tehát kérdésedre válaszolva, hogy hova tovább, hát ide minden esetben negatív tényezők vezetnek a műanyag szennyezés után hozzánk is vissza.
2: Évente ugye 150 millió tonnás műanyag hulladék szigetről sokat hallunk, lehet, hogy találkozunk a kárpátaljai palackozatvizekkel is?
4: Esélyes, viszont mivel odáig el kell jutnia, biztos láttatok már olyat, hogyha például valamelyik palack, ami már szemétre kerül, egy idő után a címkéje nem igazán leolvasható. Tehát korábban említett, az előbb, amikor említettem Dimitrinek a filmjét, abban is volt beazonosítatlan palackról szó. Tehát csak meg tudják satszolni, hogy melyik országban kerülhetett be a vízáramlási rendszerébe, mert valamelyiknek már nem látszik a címkéje. Na most, ha tőlünk a Tiszába belekerülve kijut az Atlanti-óceánra, majd tovább sodródik, ha ott találnak palackot, sok esetben kevés az esélye, hogy a tőlünk oda kerülő palacknak még olvasható legyen a címkéje. Lehet rá precedens, hogy ettől függetlenül ide való palack. A szemétszigeteket pedig, ahogy említetted, az Atlanti óceánon is van, de ettől függetlenül a csendes óceánon a legnagyobbak vannak összeverődve, ez mind az áramlási rendszernek köszönhető. Tehát olyan szépen összesodorja a víz áramlási rendszere ezt a fönt lebegő szilárd hulladékot.
2: Jelzi, hogy el kell nem vinni, fiúk, ezt vigyétek.
4: És meg is teszik valamilyen szinten. Nem tudom, hogy hallottatok-e róla, én követem lelkesen egyébként egy holland példa. Egy Boyan Slat nevű holland egyetemista volt az illető néhány évvel ezelőtt, tehát egy 20 éves fiatal srácról van szó. A családjával Görögországban nyaralt, és pont ez volt az indítatása, hogy valamit tennie kell, mert búvárkodás közben, elmondása szerint, több műanyag hulladékot látott a vízben, mint halat, vagy magát a természet csodáit. És azt mondta, tennie kell valamit, és az ő nevéhez köthető egy nagyon szuper kezdeményezés, amely 2009-ben indult, az a neve, hogy Ocean Cleanup, tehát az óceán feltakarítása mondhatni, amikor is az volt az eredeti terv, hogy hajó után egy ilyen vontatható rendszert építette ki, amely ilyen egyik irányba is, és másik irányba is a hajó után követve 300 méteres ilyen csápokból, vagy nem is tudom minek nevezhetném, rudakból áll, amely a felszíni vizeknek hát egy, nem tudom, másfél méterét érinti. És gondolta, hogy a felszínen levegő hulladékot ezt összeterlik a víz felszínen a hajó segítségével, majd kiemelik az összegyűjtött szemetet, és partra szállítják őket. Ez 2009, azt hiszem októberében indult az első próba merítés, úgy, hogy gyakorlatilag 3 napig tudták ezt az egészet megpróbálni, mert kudarcba fulladt a maga a szerkezet, mert nem tudta azt a rengeteg mennyiségű szemetet összegyűjteni, mint amit egy merítés által befogott. Azóta természetesen egy kicsit professzionalizálták a dolgot, azóta szuperül működik a projekt, úgyhogy utána lehet nézni, akit esetleg érdekel, tehát Ocean Cleanup az a projekt neve. Termékenyek, hatékonyak, gyűjtik a szemetet, préselik a hajókon és partra szállítják őket. Ez már egy nagy segítség, viszont akik nem hisznek az óceáni szemét létezéséről és valós problémájáról, javaslom neki a dokumentumfilmeket, mert nem mondom, hogy menjünk el a csendes óceánra és nézzük meg. Sokkoló, tehát rettenetes mennyiség. Szinte úgy érzi az ember, hogy rá lehet lépni, akkor a mennyiségű és vastagságú szemét halom gyűlt össze az óceán felszínén.
3: Nagyon sokszor beszélünk arról, hogy a környezetben lévő energiaforrásokat próbáljuk hasznosítani. Az egyik legfelkapottabb téma manapság az emberiség életében a megújuló energiaforrás, mely közül az egyikre különösen nagy hangsúlyt fektetnek, a napenergiára. Mi a helyzet az óceán, illetve a tengerekben lévő energiával, hol tartunk most ebben, ennek a felhasználásában?
2: Nekem egyik kedvenc ilyen újra találása makaronina lyukat, hogy feltalálták újra, hogy különböző hatalmas hajókra rátettek vitorlákat, és rájöttek, hogy ha van már szél, akkor miért ne használnánk, az őseink is így mentek el Amerikába, vagy mindenhová, és aztán most elkezdik ezt az új találmányt felfelezni újra, hogy akár tankerhajókat is néhány 20-30, akár 30%-os tudják csökkenteni az üzemanyagfogyasztást azáltal, hogy használják a szélerőmű hatását.
4: Így van, ez teljesen igaz. Tehát már önmagában abból kezdődik az óceánok és tengereknek a jótékony hatása, hogy eleve, ha tengerpart közelébe megyünk, vagy óceánpart közelébe, érzékeljük, hogy a légmozgás jóval élénkebb, ha szélenergiát hoztátok fel elsősorban. Tehát közvetetten elmondhatjuk, hogy a tengerpartokhoz magasabb szélenergia az, ami kapcsolódik, tehát ez egyértelmű, hogy szélerőművek telepítése olyan helyszíneken, ahol tengerpartok vannak, tehát a víz és szárazföld találkozásánál egyértelműen szükséges. Na most európai példával élve Hollandia jut mindenkinek elsősorban eszébe, de természetesen ettől függetlenül más tengerparti országok is kiaknázzák ezt a fajta lehetőséget és feltételt. Vagy maga a víznek az energiája. Próbálkoztak ugye a víznek a hullámzás energiájával. Ezt főként inkább ilyen szűk tengeröblökben próbálták megvalósítani, tehát hogy ne kelljen feltétlenül hatalmas felszíneket érinteni, illetve a másik, hogy egy szűk tengeröbölbe a víz, ahogy berohan, sokkal nagyobb energiát fejt ki, amit majd be tudnak fogni. Tehát a tenger hullámzásának az energiája is ez egy nagy fontos dolog, amivel energiát tudnak nyerni, illetve a másik az árapályerőművek használhatósága is haszna. Az árapály jelentősége ugye, hogy 12 óránként visszavonul, illetve kiterjed a víz egy adott partszakaszon, és ennek az energiáját úgy tudták kihasználni, hogy ott viszont nagyon nagy mennyiségű vízről van szó összességében. Tehát ahol valahol én száraz lábbal el tudok járni, ott a nap második részében abszolút nem fogok tudni, mert lehet, hogy egy 5 méteres vízfelszín lesz fölötte. Tehát ez is egy nagy mennyiségű energiát rejt magában. Vagy önmagában az élet, ami benne van a tengerekben és óceánokban, ész nélkül használjuk. Az 1900-as évek elején már a bálnavadászat is egy komoly gondnak volt minősítve, de nem álltak le vele. Csak majd az 1970-80-as években. Tehát itt látszik, hogy mennyit várunk a probléma forrásától egészen addig, míg kiteljesedik. Most jelen pillanatban a bálnák például védett állatok, de nem csak róluk tudjuk elmondani, hanem a tengerekben élő rengeteg halfaj az, amit mi kihalászunk, és a boltok polcairól boldogan vesszük le, hogy de finom tengeri hal, és azt előszeretettel fogyasztjuk. És például láthatjuk, hogy sok esetben azok a halak nem feltétlen pont arra voltak szánva, hogy már olyan érettkorúak, idézőjelben, hogy őket ki lehessen fogni, és mondjuk gazdasági hasznosításra tudjuk őket venni, mert gyakorlatilag még inkább tovább kellett volna élniük a tengerben, nem reprodukáltak, azt jelenti, hogy utódokat nem hoztak a világra.
2: Az a kedvenc halkonzervünkben sose volt ikrás kisel, aztán lett.
4: És aztán lett.
2: Kentő szinte mindig az volt, és csodálkoztunk, hogy ilyen korábban nem történt meg. A tengeri gerinces fajok populáció 1972-2019 között egy 12 között egy statisztika szerint 49%-kal zsugorodott össze.
4: Ez nem csak rájuk vonatkozóan igaz, tehát rengeteg olyan halfaj, amelyik korábban nagymértékű halászatnak volt kitéve, ugyanez a tendencia elmondható rájuk is. Vannak törvények, amelyek arra vonatkoznak azoknál az országoknál, amelyek óceán vagy tengerparttal rendelkeznek, és a felségvizeikben úgy rendelkeznek a halászattal, ahogy ők azt jónak látják. Tehát vannak korlátozások pont ezek iránt, a halfajok iránt, amelyeket korábban az élelmiszeriparban nagy mértékben felhasználták, és nagy mértékben halázták őket, ezeknek a fajoknak a halászatát nem tudják betiltani, inkább mondjuk úgy, hogy csökkentik, korlátozzák. Miért nem tudják betiltani? Hát azért nem tudják betiltani, mert míg van rá kereslet ezekre a halfajokra, mondhatni, míg szeretjük őket elfogyasztani, addig ők piacra is fogják dobni ezeket a termékeket. Viszont nem csak ebben kell gondolkodni. Vannak olyan védett fajok, mondjuk a korallzátonyok mentén, amelyeket orvhalászok olyan célból halásznak ki, hogy itt mi, és higgyük el, Beregszászban is láthatunk olyan halfajokat a kisállatkereskedésben, ami, mit tudom én, tűzhal, az ausztrál koralloktól elmenekítették helyi, kis falusi helyi búvárok, amelyeket a fekete piaci kereskedelemben eladtak, de itt már Európában jóval több árat fizetnek érte. Ők kapnak érte $1-2, itt meg olyan árakért veszik meg ezeket a különleges trópusi halfajokat.
3: Itt már egzotikus.
4: Itt már abszolút az. Nekik meg csak ugye mindennapok része. De ettől függetlenül nem mérik fel a helyi emberek ott, én azt gondolom sok esetben, azokat az értékeket, amelyek a környezetükben megtalálhatóak. Ők olyan boldogan továbbadják potom pénzekért, itt meg mi el vagyunk hájulva, hogy wow, a trópusi halfajok vannak az akváriumban. Tehát na, ezt meg nyilván meg kell fizetni. Úgyhogy nagyon sokrétű ez a dolog is.
3: Az óceánok elválasztanak, de össze is tudnak kötni. A hajózásnak a problémájáról 1-2 percben még ha hallhatnánk.
4: Igen, jól mondod, hogy probléma. Úgy érezzük, hogy sok esetben nagyon pozitív kicsengése van, hogy hajózás, meg régebben ugye fontos volt, mert kontinenseket csak így tudtunk áthitalni, amíg a légi közlekedést be nem vezették. De természetesen a luxus mellett, meg amellett, hogy hajózhatunk, meg egy külön élmény, amellett rengeteg negatív hatása is van. Ugye eleve az olajszennyezés, ami a vizeket érinti, nem csak feltétlen a hajóval való közlekedés által jön létre, hanem többek között nagyon sok óceánnak és tengernek a shelf területén kőolajat fedeztek fel, tehát kőolaj lelőhelyeket, mint nyersanyagot, és azokat egyértelmű, hogy ki fogják bányászni pont emiatt, mondjuk akár a vízi közlekedés, vagy a szárazföldi közlekedés miatt. Tehát nem csak a hajó közlekedés az, ami szennyezi a vizeket, hanem mondjuk egy ilyen olajfúró toronynak a helyzete is, a kitermelés során nagy mennyiségű kőolaj kerül a vizekbe. Ez mind ártalmas a környezetre, gondolom mondanom sem kell. Láttunk már tévében olaj szennyezést, amikor a felszínen a vastag olajréteg lebeg, és benne a halak elpusztulva, vagy a vízimadarak elpusztulva sodródnak a tenger hullámaival.
2: Óriás ez a téma, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad felkérésünket, és beszélgetettünk az óceánok világnapja apropóján erről. Kitartás és sok erőt és áldást kívánok a munkádra.
4: Köszönöm szépen nektek is, köszönöm a meghívást.
3: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Gergely Líviával, a Rákóczi Egyetem Földrajz és Turizmus Tanszékének oktatójával beszélgettünk.
0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.
5: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
6: Реклама.
7: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
8: «Гелікон» готель і étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsan és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
6: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево, вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
9: Саме лікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
10: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika. Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 407-es rendelete.
11: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном 050-782-65-73. 050-782-65-73.
12: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050-78-26-573. 050-78-26-573.
13: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
14: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyító rendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
15: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
16: Рекламу слухали.
17: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цей день відзначається щороку згідно з постановою Верховної Ради України від 1 червня 2021 року. Агресія Російської Федерації проти України розпочалася у 2014 році з окупації Криму та частини території Донецької і Луганської областей. Уже в перші роки війни серед загиблих і поранених були діти. Проте особливо масштабних втрат дитяче населення зазнало після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації 24 лютого 2022 року. Ухвалюючи постанову про встановлення Дня вшанування пам'яті дітей, Верховна Рада України наголосила на необхідності збереження пам'яті про невинних жертв війни та консолідації зусиль держави для захисту прав дітей. Дату 4 червня було обрано не випадково. Саме цього дня у світі відзначається Міжнародний день безневинних дітей, жертв агресії, проголошений Генеральною асамблеєю ООН у 1982 році. Таким чином Україна долучилася до міжнародної практики вшанування пам'яті дітей, які постраждали від воєнних та збройних конфліктів. Сьогодні ми схиляємо голови перед пам'яттю маленьких громадян своєї держави, чиї життя обірвала російська агресія. Ця пам'ять – нагадування про необхідність зробити все можливе, щоб подібні трагедії ніколи не повторилися.

0: zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: legyen otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сыграем на 102.1 FM. Классное радио. В дорогу.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio. Pulsz

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek.

0: hallgatóinkat a sporthírekkel folytatjuk. Vitánya Regyosz Bukacsam, Dovassói Bánomenő Sporton. Véget ért a felnőtt párbaj törözők országos bajnoksága, amely kiemelkedő eredményeket hozott a kárpátaljai versenyzőknek. A legnagyobb sikert Julia Fatula ért el, aki maga a biztos vívással bejutott a legjobb négy közé és bronzérmet szerzett. Jól teljesítettek a kárpátaljai csapatok is. A férfi, valamint a női csapat egyaránt bejutott az ország 8 legjobb együttesei közé, bizonyítva a küzdő szellemüket, összetartásukat és elszántságukat. A régió képviseltette magát a bírói testületben is, a nemzetközi kategóriájú játékvezető Oremus Géza, valamint a megyei vívó szövetség elnöke Olekszandr Rágy a bajnokság elődöntőinek és döntőinek vezetésében kaptak szerepet. Ezek a torna legfelelősségteljesebb asszóinak számítanak, amelyeket csak a legtapasztaltabb bírókra bíznak. Zavarsivszé csempionátó környezetek túlványan a spáhák szeredor oszlaki kisztávú spisnem gyár zakarpácsk exportmányú. Holonem z dobutkom stáli bronzova medály Júlii Fatuli, jaká vpevneno vyšla do očet virky najsilnějších špažistů krajiny ta піднялась на п'єдестал пошани. Гідно виступили й командні склади Закарпатської області. Чоловіча та жіноча команда увійшли до вісімки найкращих команд України, продемонструвавши характер, згуртованість і бойовий дух. Закарпаття було представлено і в суддівському корпусі. Суддя міжнародної категорії Гейза Оремуш та голова обласної федерації Олександр Радь були залучені до обслуговування півфінальних і фінальних поєдинків найвідповідальніших боїв турніру. A fehér potusnyák nevét viselő beregszázi líceum lépés a csillagokhoz csapata a 4. B osztály tanulóiból összeállítva Oksana Spenik irányításával részt vett a Válbetve megyei versenysorozat 4. atlétikai fordulóján. A 6 versenyszámban zajló kiélezett küzdelemben a fiatal sportolók összetartásról és igazi küzdőszellemről tettek tanúbizonságot, amivel az előkelő 4. helyet szerezték meg. Komanda Krogdozi Rogberivs Koliceu imény potusnyaká sformovan az úsnyú csetvertobbek lászúktápit керівництвом Оксани Шпенек взяли участь у четвертому етапі обласних змагань пліч-о-пліч з легкої атлетики. У напруженій боротьбі в 6 дисциплінах юні спортсмени продемонстрували згуртованість, наполегливість і спортивний характер, виборовши почесне 4-те місце. A Vereg Rákosi Gimnázium udvarán rendezett sportnapot a KMKS Vereg Rákosi alapszervezete. A jó hangulatú rendezvényen a gyerekek aktívan kapcsolódtak be a sportjátékokba, többek között labdarúgásban és kosárlabdában is kipróbálhatták magukat. A pedagógusok célja az egészséges életmód népszerűsítése mellett az volt, hogy a tanulók megtapasztalják a csapatmunka, a fair play és a közös felelősségvállalás jelentőségét. A szervezők szerint a közös sportélmény erősíti az iskolai közösséget, növeli a gyerekek önbizalmát és olyan készségeket fejleszt, amelyeket az online tér nem tud pótolni. Rakosinské osredok tovaristvo uhorské kultury Закарпаття та педагоги школи на подвір'ї Рокошинської гімназії організували спортивний день. На цьому заході, що пройшов у чудовій атмосфері, діти активно долучились до спортивних ігор, зокрема, мали змогу спробувати свої сили у футболі та баскетболі. Метою педагогів, окрім популяризації здорового способу життя, було прагнення, щоб учні відчули важливість командної роботи, чесної гри, ферплей та спільної відповідальності. За словами організаторів, спільний спортивний досвід зміцнює шкільну спільноту, підвищує впевненість дітей у собі та розвиває навички, які онлайн-простір не здатен замінити. Спортхіринкет Алоттек. Марадянок Товабра і Швелюнг. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіринкет Алоттек.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dimjanosto 2. Jodim FM.

hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázom, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

Kedves hallgatóink, ezúttal is egy üveghegy mesét hallhattok. Tartsatok velünk! Péter Mária, Csurka Panna.

Így énekel Dorka, és ringatta a kislányát, Pannát. Panna ide-oda ringatózott a bölcsőjében, és ordított, mint egy sakál. Dorka elunta, még egy nagyot lökött a bölcsőn, aztán kiment a konyhába. Panna még egy ideig sírdogált, de aztán meggondolta magát, fölkászálódott és kiugrott a bölcsőből. Fölhúzta a nadrágját, és, mint a gyík, kisiklott az ajtón. Top, top, top, top, top, top, top, top, top, top. Hallatszott, amint letipegett az utcára. Napanyó is éppen az utcán sétált, kezében a kötésével, és megszólította. Jó napot, kicsi lány, hát téged hogy hívnak? Panna megdörzsölte a szemét, hogy a ragyogó néni szemébe tudjon nézni, és így felelt. Én vagyok a Panna. Napanyó abbahagyta a kötését, lehajolt hozzá, és megkérdezte tőle. Velem jönnél-e, Pannika? Szívesen veled megyek, szép néni, ha veszel nekem cukrot, felelte Panna. Jól van, kapsz cukrot, nevetett napanyó, kézen fogta Pannit, és elsétált vele. Panni nagyokat lépett, hogy napanyó nyomában tudjon maradni. Besétált a sötét erdőkbe, átsiklott a folyókon és patakokon, és fölkapaszkodott a legmeredekebb hegyekre is. És Panna mindenhová utána mászott. Hamarosan el is szakadt az ingecskéje, nadrágocskája. De Panna csak nevetett, mert nagyon tetszett neki a mulatság. Késő este lett, mire napanyó otthonába értek. Itt hamar sütöttek egy pár palacsintát, aztán lefeküdtek aludni.

0: Nénak most nem kellett úgy, mint otthon a bölcsőben feküdni, hanem alhatott a puszta földön, és ez nagyon tetszett neki. Másnap így szólt hozzá napanyó. Ma itthon maradunk, az utcákat öntözik, és akkor nem fontos, hogy én is ott legyek. Úgy szeretném látni, hogy hogyan öntözik az utcákat. Megnézhetem? Kérdezte Panna. Itt mindent csinálhatsz, amihez csak kedved van, volt a válasz. Erre Panna kiugrott a napházából, és elszaladt az esőhöz. Az eső egy nagy öntöző kannával sétálgatott a felhőkön, és öntözte a földet. Nagyon örült, mikor Pannát meglátta, és ezt kérdezte.
1: Segíteni akarsz talán, kislányom?
0: Ó, igen, felelte Panna. Napanyó, ma nem megy sétálni, így hát segíthetek neked. Erre az eső adott neki egy kis öntözőkannát, és ő is elkezdte öntözgetni a földet. Egyszer aztán a felhők közül lenézett a földre, és meglátott egy csoport fiút áldogálni az utcán. Erre fogott egy kanna vizet, és az egészet egyszerre a nyakukba öntötte. A fiú ilyetten rebbentek szét, Panna pedig majd megpukkadt nevettében. Na-na, Panna, ilyet máskor ne tégy! Szólt az eső, de Panna kinevette, és még őt is lefröcskölte. Ám az eső nem értette a tréfát, nyakon csípte a kislányt, és bemártotta a nagy égi esővizes hordóba, hogy az olyan lett, mint egy ázott tűrge. Panna most sem sírt, hanem megfenyegette az esőt. Megállj, most megtréfállak! Ezzel kirántotta a hordóból a dugót, úgy, hogy az esővíz mind kiömlött a földre. Azután hazaszaladt napanyóhoz, és elmesélte neki, hogy mi történt. Ez igencsak elkomolyodott, és így szólt. Most már tovább nem maradhatsz itt, Panna. Túlságosan csintalan dolgokat tettél. Panna kikacagta a napot, és újra csak elszaladt. Ekkor valaki belekapott a hajába. Júj, ki az? Ordított Panna. Én vagyok a szél, felelte egy nagy fiú a háta mögött. Akarsz egy kicsit játszani velem? Szívesen. És ezzel elkezdtek a felhőkön kergetőzni. De olyan nagy zaj csaptak, hogy még az Úristen is meghallotta. Meg is csóválta a fejét, és úgy mondta. Sose hittem volna, hogy ez a Panna ilyen rakoncátlanul viselkedjék. És azzal megparancsolta a szélnek, hogy tegye Pannát újra vissza a földre. Tyű, rázendítette erre a szél. Panna ruhái mind elszakadtak, és egyszerre csak. Puff! Ott ült Panna, csuromeztelenül az utca közepén, és akik arra mentek, mindazt kiáltották. Nini, itt a csurka, Panna! Panna erre elszégyelte magát, hazaszaladt, és azontól engedelmes gyermeke lett a mamájának. A mesemondót Kurmai Ráti Szilviát hallhattátok. Jó éjszakát, gyerekek! Édes álmokat, rózsás csókokat!
2: Mese volt!
3: Abban minden mese volt!
4: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban!
5: Я люблю морозиво, влітку просто клас! Солоденьке і холодне тішить кожен раз!
6: Я люблю морозиво, манго і банан! Карамельне, шоколадне, нікому не вітам!
7: Я люблю морозиво, м'ятне із горішком! З'їм його за дві хвилинки і ще хочу з'їсти!
8: Я люблю морозиво, ягідне, малино!

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Ostapa.
3: Iodin FM.
4: Классное радио. Вдорогу.

odakint, te sehogy sem érlek el, de te itt állsz, ugye itt állsz, csak én nem látlak már. Humoros a magány egy hét után,

0: te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Se, Radio Pulse. Divjana 102, Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim 92.2. Jodim FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіопульс. 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Ostapa. Jodin FM.
1: Klasszne Radio. Vdorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сыбьяно Стопа и один ФМ. Классное радио в дорогу.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.